0: mondják, ó, la, la, la. Londonnak, ó, right, a varázsszava. Mi a divat ma odakint?
1: Azt mondják,
0: New Yorkban, oké, és Berlinben stimm. Pesten meg

0: Magyarországhoz vadmogorva ellenőr kisztán.
1: Meglapoltok, most lebuktok,
0: száz hibát talál. Kis kezébe csisszan át egy ropogós beteg, és az ellenőrül hangja lágy a csicsereg, a szondja.
1: Nyugi, nyugi, nyugi, nincs semmi baj.

0: világ, szólt a férfi.
1: Édes angyalad, a csöpnyi szád.
2: A nemi,
0: a lány fele,
2: de félek oly nagyon.
1: S megnyugtatták nyomban őt, amott a kis padon. Nyugi, nyugi, nem le semmi baj. Nyugi, nyugi, nem le semmi baj.

0: korban indul már a csiúcsikú harc. Megharapva orba vágva feldagadt sok arc.
1: Hűtik egy ellenőrnek mind a fogsorát.
0: Állomáshoz érve már csak hápokba kiállt. A szöldjén nyugi, nyugi, nincs a csöndi baj. Nyugi, nyugi, nincs a csöndi baj.

Oh, no,

Senki nevet, azt mondja nem szeret, csak katonát. Bánflikás kis kalapon, a sarukba csapom,

0: Radio D, your gramophone station.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

Lehet az, hogy pont előtted másnak is dicsérem a szemét. Lehet az, hogy más is kedves, lehet az, hogy más is jó. Mert hiszen kis szívem az igazat, fogadni nem való. Az a baj, hogy nem való.

Hagytok önnyeket, másnak, rád még szép erőcek várnak, hát most menjük.

lombos fákon rigó fészek, nem lennék én sosem részeg, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél. Tudják jól, hogy hibám is van, pezsgőt is csak azért ittam, szívem érted fáj, mert te mással futottál. Más a te rossz természeted, másnap megunja, nálad az én szerelmemnek van csak rutinja. Lombos fákon rigó fészek, nem lennék én

lombos fákon rigol fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél. Tudják jól, hogy hibám is van, pezsgőt is csak azért ittam, szívem érted fáj, mert te mással futottál. Más a te rossz természeted, másnap megunja, nálad az én szerelmemnek van csak rutinja.

benúszik már Budán a királyvár. Százezer csodát ígér a sok pesti bár.

az utcákat járom, és hiába forró a szám, a sok

rendezvous-ra jár Budán a sok pesti lány. Kéz a kézbe jár Budán a sok esti pár. Úgy szeretnék én is élni, tudni.

kigyúr. Csaporró szívekbe, tüzes szemekbe, remekbe, száz vágy dalós. Én árván az utcákat jár,

0: Miért van riadó rovarországban?
1: Mert megjött az esze János gazdának. Belátó, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetező szerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetező szerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetező szerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

0: látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
1: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.
2: Az olyan levelek,

Helyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

jó is lenne, vissza vágynak lenni. A múltamból, ha nem maradna semmi, nem égetne a bűn bánatok könnyen.

Angsty to faholti, átölel, szót sem beszél, egy hajókürt zenél, a csendes

havar, mert már a húsomba mar. Ez volt a vesztünk mind, a kettőnk veszte, e csillagos mély forró május este, mert ahogy ott

0: Ma már, hála Istennek, a Nemzetközi Vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.
1: Good morning, everyone. This is the BBC Light Programme,

öreg ember, nem vén ember, ha a Steinachnál volt már, s aki megnősülni nem mer, ugye bár az jobban jár. Ki a jéger inget bírja, soha nyáron meg nem hűl, s aki ezt a kis dalt írta, az a tébolydában ül. Aki Pesten nem jár kávéházba, annak nem megy jó. Akinek Pesten van egy-két háza, annak sem megy jó. Akinek van egy kis boltja, az a más pénzéből él. S akinek csak egy kis fixe van, a farkastól sem fél.

Hagyjuk a múltat, új mindegy, barátom. Hazudjak meséket egy furcsa leányról. Minek az? Nem igaz? Ma tiéd vagyok. Ma még szeretlek, a mámort kívánom, de holnap, ha elhagysz, egy cseppet se bánom. Hazudjak, minek az?

Itt töltök el már minden én.

Adieu. Egy könnyed sejtek, ó, én könnyen elfelejtlek.

mond, nem tarts sokáig, úgy szoktattak a férfiak, holnapra jön a másik, ne kérdezz.

szíveme, amivel annyi baj van, hogy dobogjon-e dallam a húsz.

Och släcker fram till ett orzon av budajidun a kordon. Egy szép tőke lát. Kartonból volt a ruhája, bolondult is ám utána. Nem egy úr, de hány. Éj, fekete volt a

0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Glasov na Svobodna Bulgária.
2: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
3: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
4: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

énekel szerelme fenn a színpadon. Aki csodor az ár, száguld a tengeren, nem áll meg, nem pihen, ilyen sokszor az élet. Aki csodor az ár, nincs annak jó barát, elfojtja sóhaját, ilyen sokszor az élet.

Naponta forróbb a siker, autó dudál, a Márki vár. Kis Zsorzsom, nékünk válni kell. Aki csodorod áll,

Tenne gli osso in sì, L.E. George Merregogy, késő szavak, megbánást küldenek felé. Akit sodor az ár, száguldott el.

én csempöm fészerelem, küld vissza a levelem, elválom, öreg parod, hajasz felém, eldugom a fejemet én, akár a strucc, szolgálja Fritz, Pratz, Brutz,

meggondola. Én egy csendben vészerelem, küld vissza a levelem, elválom, török harap, ha jössz felém, eldugom a fejemet, én akár a struc, szolgálja Fritz Perez.

fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

Szalag a Niagara vízesés, ennek a nagy dobés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Láncsodás, folyam a Mississippi.

topo così. Itzemem, eleven, lexicon, miközben zakatol a lokomotív, lokomotív, lokomotív. Mi mesés, gyalog a Niagara vízesés. Ennek a nagy dobés a hirdetés, ugye felesleges befektetés.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták képviselői.

0: Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.
1: Egy pohár, két pohár, még a bor egészségére válik.

bevégigég. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égbe dobtak el. Voltam én ifjú lángoló, bíbor piros hajkat csókra csábító. Most a szobámba magam vagyok én, s merengek a

már régen macerál a bankvezér, hogy éljek jól a pénzemért. Ezennel megnyugtatom végleg őt, most forgat.

öltök a hajamba kis máslikat, mert mostan én s nem más vigad. Magamnak megveszem a lányát,

országúton megy a kislány, virul a határ, messze fut a nyúl, amerre csak jár. Húza között piros pipacs, nyílik a kötés, a lányhoz így dalol a vidám legény. Kislány, mi van a puttonyban? Hadd nézzem meg suttyomban, piszkét viszek én sárosra, a szomszéd városba. Szívem dobog a zubbonyban, hozzád jöttem puttonyban, én majd segítem.

világúton megy a kislány, virul a határ, messze fut a nyúl, amerre csak jár, húza között piros pipacs nyíl.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Balaton vízének hőfoka ma reggel 27 fok. Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25. Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

0: következő számot.
1: És akkor a következő jelentkező fog szerepelni.
2: Aki egy férfi lesz, magyar nóta énekesnek jelentkezett.
1: Most zongora kíséret mellett énekel. A műsor itt van vagy ott? Benyújtott rám? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
3: Van kettő sora, kérem szépen, négyes, magyar nótát az énekel.
2: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
0: Halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég,
4: köszönöm,
0: hátrál.
4: Harc a vigaszért címmel Török Szofi verseiből előadt Gubbi Hilda, 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

bulvár, az oktogon a Glastigál. Igaz, hogy nincs Eiffel-torony, szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem okoz

Párizsot, s a szél susog a pesti fák alól, így mondtam szebben, nem dalol. Mademoiselle de Paris, önnek szól az üzenet, a pesti nő az nem grizet, de szebb, mint ezer midinek. Én mindig Pestről álmodom, nekem csak ő a Párizsot. A nagy körút, a Grand Boulevard, az oktogon, a Place Pigalle. Igaz, hogy nincs egy feltorony,

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen.

Ide-ide! Ide-ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Donnyban vagyok a Rádigóból. Eppedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, hát még te se tudod.

hát megsúgom neked. Csillagfényes éjszakát, az boldog, aki szeret. Csillagfényes éjszakát, mindig érzem én.

0: Is the sweetheart you married the husband you expected him to be? Has the war created new problems for you in your marriage? To answer these and other personal problems brought in by your friends and neighbors, Arid presents John J. Anthony, founder of the famed Marital Relations Institute, in a brand new program of daily sessions of kindly and helpful advice. Just as Mr. Anthony, by examples in this studio, is helping thousands of men and women solve their personal problems, Arid, too, is helping thousands to solve the important personal problem of underarm perspiration. Arid helps you avoid perspiration damage to clothes and safeguards friendships. Use Arid every day. It helps stop perspiration safely, and at the same time, Arid is a most effective deodorant.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunszos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen, ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
2: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
3: Vásároljunk konzervet!

Rák van szóba, telefonon üldöznek a nők, és egytől egyig azzal zirkol, legyen nő ő. Nincs más ellenszerem, hát jött kirétezem, mégis te leszel a következő. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg a mama, sem szüretelő, sem szüretszán. Akkor sem nősülök soha, a vénuszi csoda, a Darius papájú lány. De hogyha te akarsz, a kis ujjadra csavarsz, és nem kell semmi hozomány,

remegés. Más nem tudhatja szívünk, hogy dobog, hogy miért vagyunk mi együtt boldogok. Túl embereknek tarka tömegén.

Nem értheti meg soha senki ezt, csak te meg én. Más nem tudhatja szívünk, hogy dobog, hogy miért vagyunk mi egy.

0: asszonya igen kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.
1: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
2: Remek tipp, vegyen államsorsjegyet!

lovely, lovely thing.

táncol divatban, jaj, de furcsa divatban, nos kérem, tákatál kérem, míg a jazz muzikál vígan. Ez az új tánc a szanga, majd a kezd járja Mexikó,

mieux et du bus la vie en une embrasse sur plus. Du Lionel Mexico, bon, vagy a feszéles kalapját, és a bárban, ha nagy a rumli jár, javélem a szembát.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12-channel radio.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

0: hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyar!
1: Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a Magyar Demokrata Pártok, a Független Kisgazdapárt, a Parasztság, a Szociáldemokraták és a Kommunisták.

van és sok a ruka, nem nagyobb, mint egy jó paraszt, olyan, mint egy fa síp, hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, játszhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs vidító, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a pán is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barangol.

Ezitten egy fafurulya, fából van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó arat, olyan, mint egy fasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, gyászat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furuja. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Rádió Budapest, hogy kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Éve került Mária főhadnagy, nagy operett három felvonásban, 6 képen. Írta Szilágyi László, zenéjét szerzette Huszka Jenő, karnagy Endre Enő, rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szerecki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Biccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz doktor Pataki Miklós,

0: Kocka ha bennem van, két napig ünnepi kedvem van, míg bor van a kis polcon, remegek, mint a kocsonya Miskolcon. Egy gyagigám, de ha volna tíz, egybe sem menne le szódavíz, míg egy árva hordó van, pepitára iszom magam Bordóban. Amíg jazz van és szesz, minek igyam Dunavizet, lána, hogyha van kifizet szívem víg, iszom míg. Végetetnek a denének, s hazamennek a legények,
1: egy kis itóka, ha bennem van, két napig ünnepi kedvem van, míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva, kicsik a csak pocsonyás a Miskolcon.

0: hölgyek, urak, bocsánat, szívemben nincs bubánat, jöhet új adó, a kedvem vigadó. Dunán innen Tiszántúl, ez a dallúgy szíven szól, s úgy éneklik ez, hogy több hátját repeszt, mert
1: ezer csók a jelszó, mindennel többet ér. Ezer csók, hisz ettől forra vér. Nem kell ehhez semmi, csak egy kis hangulat. Holdvilág, nóta szó, s az ajka csókodat. Nyáron forró, télen meleg, csóktól senki sem dileleg, színben a boldogság zené. Ezer csók a jelszó, mindennél többet ér. Ezer

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Viszkóz a szivacs minden célra. Bársony puha, szaktalan, hosszú élettartamú. Minden drogériában kapható.

Éhes vagy velem, és én most kipikopi-kipikopi lekopogom, hogy a sorsom melléd rendelt angyalom. Mondj egy forrót én nekem, engem még nem viselt meg sohasem így a szerelem, szépen kérlek, maradj mindig én velem. Még a citrom is édes melletted, hisz a józan eszem már elvetted, minden porcikám lázban ég, és a csókod ér meghalnék. Még a koldus is gazdag melletted, csak egy szó és a szívem megmented, ugye hűtelenkedni nem való, gyere ide légy hát jó. Már a szívem jobban dobban, mint az űrge, jaj, de fürge a kertben. Napsugarat látok én a szemedben, csókolj úgy, mint még sosem, még a citrom is édes mellette, hisz a józan eszem már.

szél van, de jó a korsolyázás. A pingpong megy jobban, vagy a vízás. Futballra, kapdajáték, én inkább hegyre mászni, sportolj, ez itt a fő. Mert erős az a nemzet, ahol sportol a nép. MHK-t és könnyen megy a gép. Hát sport

Nem is tudom, miért szeret. Mert furcsa, mert kedves, mert jó vagyok, sőt, komoly is, bolond is, ráhagyom.

hogy szépen, vagy csúnyon, én nem tudom. Csak tetszik ezt, halkan megsugom, hogy rossz-e, vagy néha csak gyengétlen. Mindegy, mert pontosan így kell nekem.

0: egészen olyan, mint én vagyok. Én úgy hiszem, őre áll hasonlító, hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szavam megérti. Hogy megismerkedtünk, ez véletlen csupán, hogy együtt maradtunk, ez oly természetes. A két emberi egyforma, mint mi vagyunk, nincs ebben semmi érdekes. Érdekes? Nem is tudom. Miért szeretem? Szeretem. Talán mert furcsa, mert jó nagyon. Bolond is, ráhagyom. Mert így jó, mert szeretem. Így kell nekem. Hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengészelem. Pontosan így kell nekem. Mert bolondos, szédült és nő vagyok, s oly szép ez így, hogy ő rá hallgatok. Mert okos, szerény, mert szerénytelen, s én éppen ezért szeretem. Mert egészen olyan, mint én vagyok, s én úgy hiszem, őre áll hasonlító, hát szeretem, mert ember. No és férfi, mert minden szabad. Megérti.
1: Hölgyeim és uraim, a rumba, ahogyan nálunk táncolják.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.

0: minden ócska rádiónak Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.
3: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülő támadásnál.
4: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: Lakner Arthur konferál.
1: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.
2: Halló, halló, itt London! Magyar híreket adunk a londoni rádióból.
3: Mesét mondok, figyeljenek, felnőttek és gyerekek, egyezzék a fülüket, a kiták és az egerek. Erkisi mesét tanulságosá, hallgassanak figyelemmel rá. Jancsikas a kis Juliska, két kis vidám úttörő, elmentek a nagy erdőbe, ahol finom gomba nő, lesz majd ebből jó gomba neve.

Bebeskalács nem volt rajta dár. Ugyunk hát a kerítésből, így kiállt a kisülés, Jancsi viszont izgatottan így szól, van itt nagyobb kincs. Ám ekkor a háznak a plakát,

Rahva mehetted minket jelleg úr. Jancsi itt volt némikém, a kincs a hulladék, mit felsoroltál már. Nálunk otthon úgy szokás, hogy ki a legtöbb fémet gyűjti, annak kitüntetés jár. A vasorruhába ezen kissé elgondolkodott, szemével megsímogatta a sok drága limlomot.

Körrel bámult sok madár, nagyban folyt a verseny, mikor déltájban megérkezett. Már is napja mérlegre a fémet vasat rezeket. Másfél tonna, így szól a zsüri, ugyanennyit hozott is Jani.

Lekse város batyi, azaz, hogy szombatyi, rendes nevén rima szombatyi. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Epehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy batyi lakodalom. Legszebb város batyi, azaz, hogy szombatyi, rendes nevén rima szombatyi.

legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati. Hol az élet gyönyör, a megye ott gömör, ott mindenki dollárt örököl. Hepehupás, rozmaringos domboldalon, három hétig tart egy Batyi lakodalom. Legszebb város Batyi, azaz, hogy Szombati, rendes nevén Rima Szombati.

0: minden földjem is uraim, gyászos nap ez a mai, mert elfacsarodott hívvel kell bejelentenünk a felettünk elmúlt idők legnagyobb slágerszámainak korai halálát.
1: Közöttük a legfájdalmasabban érint a Tede kimulása, aki itt fekszik előttünk az összes pupjaival.
2: Ne sírj, mit sírj?
1: Azt síratom, hogy

0: más.
1: Jaj, szegény kis teve, én is utánad halok.
0: Hé, asszonyság, ne zavarja a bánatot, kicsoda maga.
1: Hát nem tetszik már, mégis mérni.
0: No nézd csak, hiszen ez a...
2: Sicsó, még drága, még egy szoknyába, a három jánya, na hát.
0: Ez kisé furcsa.
3: Pardon, mi az? Hiszen még nincsen tüne.
0: Kérem, én még énekelni akarok, legalább vidámabban jeleznék.
3: Aha.

0: van nyáron.
1: Majd ha fagy?
2: Mit siratja olyan nagyon ezt a tevét? Most már bevallhatja, hogy az neve nem volt szép, sőt egy kub ide, két kub oda, csúnya volt.
1: Nem volt csúnya.
2: De csúnya volt.
1: Nem volt csúnya.
2: De csúnya volt.
1: Maga csúnya.
2: Maga csúnya.
1: Maga csúnya.
2: Maga csúnya. Maga csúnya. De mit veszekszünk ezen? Itt jön a sirató asszonyokkal Donna Mia.
0: Pardon, pardon, senyora, szabadna önt egy szóra.
1: Döntse el ő, hogy ki a csúnya.
0: Ó, ó, ó, Donna Mia légy enyém.
2: Az enyém?
1: A tiéd?
2: Aha.
0: Ó, ó, ó, csak miattad élek én.
1: Te?
2: Aha. Kék?
1: Zöld?
0: Barna szemed éget is szíve.
1: A szíved?
2: A szíve. Én?
1: No és?
2: Na és?
0: Sose mondod, hogy igen. Nem, nem, nem megyünk mi innene.
1: Amíg meg nem mondja, hogy ki a csúnya.
3: Maga csúnya.
1: Én rám mondta.
2: Jelentem a lássan, én is eljöttem.
1: Honnan jött?
2: Hát, tipeg most jöttem ki a magyar közönség könyökét.
1: Ki maga?
2: Jelentem a lássan, hogy a nem jó ját ennek a könnyen felejtő világnak.

Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

0: Szabad Magyar Rádió beszél. Jogonai Rádió. Jogonai Rádió. Figyelem, figyelem. Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Ember és nemzeti értéket rendkívülve, asszintérré változtatták hazánkat. Bár a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.
1: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, внимание! Говорит Будапешт! Станция Свободный Кошуц!

0: io ho tornato là, tare shanyanganam.
1: Jump at this mustache, he shows his good mash.
2: Ebben a melegben ugrálnak?
0: Csinálja maga is utánunk. Legalább lefogy egy kicsikét.
2: Kár minden dekáért.
0: Dekáért? Én kilókat gondoltam.
2: Jaj, de édes. Mondja csak, mit csinálnak itt ezek a kislányok?
0: Ez kérem, ez a mi reggeli tornánk volt.
2: Reggeli torna délve 12-kor nem rossz.
0: Tudjuk, majd kicsit későn ébredtünk. Tegnap mulatni voltunk a futballistákkal.
2: Futballistákkal? Mi köze magának a futballistákhoz?
0: Nekem? Én vagyok az ő üdvöskéjük.
2: Üdvöskéjük? Nem rossz.
3: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
4: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
5: Achtung, Achtung! Hier ist Alfred Braun auf Welle Odeon. Sie hören von mir ein Märchen vom Rhein. Text von Karl Wilczynski, Musik von Rollins. Begleitung Dajos Bielak.

hiába bántott, én megbocsájtok, és visszasírok minden hazug régi szót. Ha könnyet látok, én megbocsájtok,

tagják meg, ellopták a pénztárcámat. Benne voltak az összes zálogcéduláim, a hitelezőim cím és lakjegyzéke, és a 10 évvel ezelőtt lepréselt 4 levelű lóherém.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.

0: Biztos részeg minden járok elő, Isten tudja, mi bajom. Tán a szeme áltott, jó kedvem nem tagadom. A kedélyem áltott, én a port meg nem iszom. Nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom, miért kicsi a kalapom.
1: Nem is tudom, mi van ezzel a kalappal. Az előbb még semmi baj nem volt. Csak amikor az a behemolt, szemtelen, fasos belém kötött, de meg is jártam-e, két akkora nagy pofon kaptam tőle, hogy biztos akkor vagadt meg ekkorán ez a büszke, zasztos fejem nekem. Biztos részeg minden járok elő, az is lehet, hogy a ruhatváros cseréltek ki az én aranyos kis kalapomat. Jaj Istenem, hát mit is csinálok én kalap nélkül? Megfázik a kis fejem, én akkor meg nem iszom. Nem iszom, mert harapom, ezért tudni akarom.